ja messzi für den Hey, schön küsch am Latan. Fordu i wisa chikos, ne keres dia. Elottan etikon szellő, a túri vásárba. Segi, chikos, segi.